A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Június első hetében ismét a színházé lesz a főszerep Dunaújvárosban. A Mikrofesztivál nem egyszerűen előadások sora, hanem egy különleges találkozás néző és színész között. Mindezt olyan közelségben, amelyre a nagy színpadi világ ritkán ad lehetőséget. A Dunaújvárosi Bartók Színház falai között június 1-e és 7-e között újra azok az intim, érzékeny, személyes történetek kerülnek reflektorfénybe, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra és valódi jelenlétre is hívják a közönséget, írja a Dúl. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Rendhagyó programmal folytatódik a Senior Akadémia Plus Dunaújvárosban. Ezúttal az Interzisza Múzeum kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. A május 14-én csütörtökön délután megrendezésre kerülő program során a résztvevők olyan helyszíneket is bejárhatnak, amelyek a látogatók előtt általában zárva vannak. A különleges sétán dr. Szabó Antal Tibor régész és Kronászt Margit történész múzeológus mutatja be saját munkahelyét, az Intercisza Múzeum rejtett tereit és a múzeumi háttérmunka érdekességeit. A program részeként a múzeum pincéjébe is megtekinthetik a résztvevők a tárlatot. A gyülekező délután 3:42-kor lesz az intézmény előtt, a séta pedig 2 órakor indul. Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy 2 fontos fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban. A Dunaújvárosi régi komp kikötő környéke az elmúlt években egyre fontosabb szerepet tölt be azok számára, akik szeretteik hamvait a Dunába szeretnék helyezni. A lakossági kérésekre reagálva 3 új padot telepítettek az emlékhely mellé, és befejeződött az Ond utcai átjáró fejlesztése Dunaújvárosban, amely jelentős könnyebbséget hozhat az ipari területen működő vállalkozások számára. Az átalakításra köszönhetően most már a teherautók is biztonságosabban és egyszerűbben tudnak befordulni az érintett útszakaszon. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken, további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen, szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a rátszalmás applikáción keresztül. A szavazók három film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni: Magyar Menyegző, Így neveld a sárkányodat és Futni mentem. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejérvár megyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dinnyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat, itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is. A Digitális Magyarország ügynökség közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Érdekes lehet a Fejérvár megyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungarom.hu ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszabadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Esztellel és Kanye West-tel nyitok. American Boy.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicambognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Too Hot. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Jarullal és Ashantival, itt lesz majd az A Horizon Time.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Péntekig minden diák megkapta a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89.000 jelentkezőnek kevesebb, mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Egész napos, ingyenes családi programokkal várják az állatbarátokat a felelős állattartás napján, május 10-én Budapesten, a Rex Állatsziget területén. A látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, emellett bepillantást nyerhetnek a postagalambok világába, valamint állatbemutatók és interaktív foglalkozások révén is bővíthetik ismereteiket. A rendezvényen több állatvédő szervezet és szakmai partner is interaktív standokkal lesz jelen. Megérkezett Hollandiába a hanta vírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Ma lesz az országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Az emlékhelyek napján május 9-én szombaton nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Ismét játszótérré alakul át a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed május 31-én gyereknapon. A tudomány, a technika és a szórakoztatás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet. Ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort, de izgalmas AI bemutatóval is készülnek a szervezők. A hagyományos programok sem maradhatnak el, légvárak, óriás csúszda, mászófal és pedálos gokartok gondoskodnak az izgalmas élményekről.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fejlesztés a Széchenyiben, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a Top Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Érdekes lehet a Fejérvár megyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungarom.hu ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Louisiana is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Június első hetében ismét a színházé lesz a főszerep Dunaújvárosban. A mikrofesztivál nem egyszerűen előadások sora, hanem egy különleges találkozás néző és színész között. Mindezt olyan közelségben, amelyre a nagy színpadi világ ritkán ad lehetőséget. A Dunaújvárosi Bartók Színház falai között június 1-e és 7-e között újra azok az intim, érzékeny, személyes történetek kerülnek reflektorfénybe, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra és valódi jelenlétre is hívják a közönséget, írja a Dúl. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja Dúl. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik. Jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is. Előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body. Én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Lenítés tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Az emlékhelyek napján május 9-én szombaton nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Ma lesz az országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kultkikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenés estek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. Ismét játszótérré alakul át a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed május 31-én gyereknapon. A tudomány, a technika és a szórakoztatás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet. Ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort, de izgalmas AI bemutatóval is készülnek a szervezők. A hagyományos programok sem maradhatnak el, légvárak, óriás csúszda, mászófal és pedálos gokartok gondoskodnak az izgalmas élményekről. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbest szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fejlesztés a Széchenyiben, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Rendhagyó programmal folytatódik a Senior Akadémia Plus Dunaújvárosban. Ezúttal az Intercisza Múzeum kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. A május 14-én csütörtökön délután megrendezésre kerülő program során a résztvevők olyan helyszíneket is bejárhatnak, amelyek a látogatók előtt általában zárva vannak. A különleges sétán Dr. Szabó Antal Tibor régész és Kronászt Margit történész múzeológus mutatja be saját munkahelyét, az Intercisza Múzeum rejtett tereit és a múzeumi háttérmunka érdekességeit, A program részeként a múzeum pincéjébe is megtekinthetik a résztvevők a tárlatot.

0: A gyülekező délután 3:42-kor lesz az intézmény előtt, a séta pedig 2 órakor indul.
1: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
0: Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-a a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább, mondta Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Judik is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy két fontos fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban. A Dunaújvárosi régi komp kikötő környéke az elmúlt években egyre fontosabb szerepet tölt be azok számára, akik szeretteik hamvait a Dunába szeretnék helyezni. A lakossági kérésekre reagálva három új padot telepítettek az emlékhely mellé, és befejeződött az Ond utcai átjáró fejlesztése Dunaújvárosban, amely jelentős könnyebbséget hozhat az ipari területen működő vállalkozások számára. Az átalakítása köszönhetően most már a teherautók is biztonságosabban és egyszerűbben tudnak befordulni az érintett szakaszon. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét. Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön. Én viszem Önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig, Dr. Dre-vel, a Blackstreet-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsammogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jól felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Az emlékhelyek napján május 9-én szombaton nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Péntekig minden diák megkapta a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb, mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult Kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenés estek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbest szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fejlesztés a Széchenyiben, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Rendhagyó programmal folytatódik a Senior Akadémia Plus Dunaújvárosban. Ezúttal az Intercisza Múzeum kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. A május 14-én csütörtökön délután megrendezésre kerülő program során a résztvevők olyan helyszíneket is bejárhatnak, amelyek a látogatók előtt általában zárva vannak. A különleges sétán dr. Szabó Antal Tibor régész és Kronászt Margit történész múzeológus mutatja be saját munkahelyét, az Intercisza Múzeum rejtett tereit és a múzeumi háttérmunka érdekességeit. A program részeként a múzeum pincéjébe is

0: megtekintetik a résztvevők a tárlatot. A gyülekező délután 3:42-kor lesz az intézmény előtt, a séta pedig 2 órakor indul. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton-délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenéjének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébredőknek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek 9 óra után pár perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből. Jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a táncház napja, ma van a villás reggeli világnap is, a minigolf napja és a karamellás brownie nap. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszám. Hogyha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten, május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezáltal a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-éig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock your body!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet bementek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ma lesz az országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kultkikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenés estek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élőbolygó és a Vadvilág. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Ismét játszótérré alakul át a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed május 31-én gyereknapon. A tudomány, a technika és a szórakoztatás jegyében kiállítanak egy a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean időgépet. Ki lehet próbálni egy NASA által is használt helikopter szimulátort, de izgalmas AI bemutatóval is készülnek a szervezők. A hagyományos programok sem maradhatnak el, légvárak, óriás csúszda, mászófal és pedálos gokartok gondoskodnak az izgalmas élményekről. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plusz program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja Dúl. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Érdekes lehet a Fejérvár megyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átlátható felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton-délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, és önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda is a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei-tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé, a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Monster zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz az embertelen dal is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Pentelén követik a gólyák életét, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt hetekben Pentelén több esemény is felkeltette a helyiek figyelmét. Április elején még csak az egyik madár tért vissza a fészekbe, később azonban megérkezett a párja is. Nem sokkal ezután a webkamera egy látványos összecsapást is rögzített. Egy idegen gólya próbálta elfoglalni a fészket, de a heves csőrharc végén a betolakodó maradt alul. A szakemberek szerint az ilyen konfliktusok természetesek a költési időszak kezdetén. Mostanra azonban megnyugodott a helyzet, a gólyák felváltva vigyáznak a tojásokra, és már teljesen berendezkedtek a pentelei fészekben. A fehér gólyák tojásainak költési ideje általában 4-5 hét, így az első fiókák akár már május közepén is kikelhetnek. A pentelei gólyafészek története néhány évvel ezelőtt indult el, összefogással. A korábbi fészket felújították, majd egy újabbat is kialakítottak az óvárosban. Részletek a Duna Online oldalán. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő európai uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a Top Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 23-28 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már ülésezik az új parlament, középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csaknem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be, a hétvégén Tapolcán már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
4: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak. Szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok. 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
3: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Dezre érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubtból, most pedig 50 Cent Indít, jön a PIMP.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, 98-ból jön Desiree és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Desiree-t, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Desiree Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Best FM a legjobb zenék az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom. Holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet. Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhall!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt hetekben Pentelén több esemény is felkeltette a helyiek figyelmét. Április elején még csak az egyik madár tért vissza a fészekbe, később azonban megérkezett a párja is. Nem sokkal ezután a webkamera egy látványos összecsapás is rögzített. Egy idegen gólya próbálta elfoglalni a fészket, de a heves csőrharc végén a betolakodó maradt alul. A szakemberek szerint az ilyen konfliktusok természetesek a költési időszak kezdetén. Mostanra azonban megnyugodott a helyzet, a gólyák felváltva vigyáznak a tojásokra, és már teljesen berendezkedtek a pentelei fészekben. A fehér gólyák tojásainak költési ideje általában 4-5 hét, így az első fiókák akár már május közepén is kikelhetnek. A pentelei gólyafészek története néhány évvel ezelőtt indult el, összefogással. A korábbi fészket felújították, majd egy újabbat is kialakítottak az óvárosban. Részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton-délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui-Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a Táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
4: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
3: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz, vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en. Right about now, the funk

0: sokkal megyünk tovább. Az Egyesfi úton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területén a 24-es kilométernél a busz megállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Rétság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hashtag, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugarbaby.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Pentelén követik a gólyák életét, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt hetekben Pentelén több esemény is felkeltett a helyiek figyelmét. Április elején még csak az egyik madár tért vissza a fészekbe, később azonban megérkezett a párja is. Nem sokkal ezután a webkamera egy látványos összecsapást is rögzített. Egy idegen gólya próbálta elfoglalni a fészket, de a heves csőrharc végén a betolakodó maradt alul. A szakemberek szerint az ilyen konfliktusok természetesek a költési időszak kezdetén. Mostanra azonban megnyugodott a helyzet, a gólyák felváltva vigyáznak a tojásokra, és már teljesen berendezkedtek a pentelei fészekben. A fehér gólyák tojásainak költési ideje általában 4-5 hét, így az első fiókák akár már május közepén is kikelhetnek. A pentelei gólyafészek története néhány évvel ezelőtt indult el, összefogással. A korábbi fészket felújították, majd egy újabbat is kialakítottak az óvárosban, részletek a Duna Online oldalán. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a Top Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás is lesz a Kossuth téren. nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a Solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi katonai emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Bédi Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezt elnosztalgiázunk.
0: Mesterfen!

Best FM legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a Soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leálló sávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is. Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klenna közöse pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Pentelén követik a gólyák életét, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt hetekben Pentelén több esemény is felkeltette a helyiek figyelmét. Április elején még csak az egyik madár tért vissza a fészekbe, később azonban megérkezett a párja is. Nem sokkal ezután a webkamera egy látványos összecsapást is rögzített. Egy idegen gólya próbálta elfoglalni a fészket, de a heves csőrharc végén a betolakodó maradt alul. A szakemberek szerint az ilyen konfliktusok természetesek a költési időszak kezdetén. Mostanra azonban megnyugodott a helyzet, a gólyák felváltva vigyáznak a tojásokra, és már teljesen berendezkedtek a pentelei fészekben. A fehér gólyák tojásainak költési ideje általában 4-5 hét, így az első fiókák akár már május közepén is kikelhetnek. A pentelei gólyafészek története néhány évvel ezelőtt indult el, összefogással. A korábbi fészket felújították, majd egy újabbat is kialakítottak az óvárosban, részletek a Duna Online oldalán. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákumírjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivierán. Hello, mindenkinek elhagytuk a 2 órát, és folytatódik a szombati best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best

Select FM, a legjobb zenék az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best 10.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ma legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Budapest FM, a legjobb zenei Brandy és Monika közös hallgattuk, ez volt a The Boy Is Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique, és az úton itt lesz Jerry Harryvel és a Look At Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t hallgatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fejlesztés a Széchenyiben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezési program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A legszebb szombat délután és nagyon szép hétvégét mindenkinek, talán a pihenésbe tervezték a legtöbben dunaújvárosi hallgatók, ez a 93.1 Best FM. Én Molek Csongor vagyok, és a tervek szerint este 6-ig a stúdióból jelentkezem. Indítja az aktuális felvonásunkat a Three Doors Down, és szól a Here Without You című felvétel.
0: 93.1 Best.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas délután szombatra és nagyon szép hétvégét, jó pihenés, dunai városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, már május 9-e van, Karola, Karolina, Kristóf, György, Gergely, nagyon boldog névnapot nekik. A szülinaposokat Isten éltesse sokáig dunai városban is a környéken, 76. éve a mai nap egyébként, Európa nap. És 161 évvel ezelőtt szabadalmaztatták a gépfegyvert. Híres emberek, akik május 9-én születtek, 142 esztendeje látott napvilágot, Csikász Imre, szobrászművész. 62 éves ma Geszti Péter, showman, zenész, és 114 esztendeje 1912. május 9-én látott napvilágot Ottlik Géza, Kossuth Díjas író, műfordító. Aki ünnepel ma dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, egy hölgy következik most az előadói listából, nem más, mint Jerry Halliwell, és tőle szól a Look at Me című felvétel.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok, aki közlekedik Dunaújvároson belül és a környékünkön. Az 51-esen végzik a közmépítési munkálatokat Budapest Baja-Herceg-Szent Tomás-Ödrendű főúton. A 70-es és a 80-as kilométer között útszűkület van érvényben, aztán a 62.07-esen Adony-Velence összekötő úton is építési munkák miatt lassabb a haladás, itt félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Még pár héten keresztül az 1-es 3-as kilométerről van szó. És a 62.28-ason kátyúzási munkák miatt lassabb a haladás, útszűkület van érvényben, Dunaföldvár Seregélyes összekötő út 4-es és 40-es kilométere között. Aki vezet most is, és lenne egyéb tapasztalata, kérem jelezze felénk, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Tom Novi zenél a folytatásban, és a Take It című számát játszom a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Nagyon szép délutánt és kellemes hétvégét kívánok. Remélhetőleg a pihenés betervezték mindkét napra, kedves dunai versi hallgatók. Én pedig játszom a jó zenéket még két órán keresztül. A nevem Oleg Csongor, parti felvétellel kezdünk, Pitbullnak köszönhetően. A sláger az I Know You Want Me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-i eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Egy Balaton-Mária fürdői fagylalt mester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyia. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé, a maláta, a szilva szósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kultkikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenés estek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbest szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható, néhol lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél a Tiszán túlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a 93.1 Best FM-en. Remélem sokan velünk tartanak továbbra is. Dunói Városból vagy a Mózás körzetből. Az új hallgatókat külön köszöntöm. Az én nevem Oleg Csongor, és együtt töltünk még 2 órát a szombatból. Parti slágereket pedig játszunk a folytatásban, ahogy ígértem. Ilyennel kezdünk. Zene a Pitbull.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 3, 4.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartom a szombat délután, lassan itt a késő délután, és remélhetőleg pihennek a legtöbben dunói városi hallgatók. A nevem Molek Csongor, és nézzünk egy kis időjárás jelentést a holnapi nappal összefüggésben. Élvezhetjük majd a napsütést. Szinte egész nap itt a mi környékünkön. Hát némi gomoly felhő lesz felettünk, és takarja a napsütést, és kicsi eséllyel említenek csapadékot is, de inkább ne erre készüljünk, hanem tervezzük be a szabadtéri programokat bátran még vasárnapra. Hajnalban olyan 7-14 fok körül mérünk majd, délután pedig a csúcsérték 22-27 fok körül alakul. A mostani jóslatok szerint pollenterhelés, kedves pollenallergiás hallgatók, a fenyőfélék és a vadgesztenye pollen szintje alacsony, a dió, tölgy, nyír, pásítfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes tartományban alakul, és az eperfafélék pollen szintje magas, extrém magas, tüneteket nyilván okoznak a növények, papírzsepiből tárazzanak be. A Brand New Heavy zenél most, és szól a Sometimes című dal.

93.1 Best FM. A legjobb zenék, Dunaui Városi hallgatók, a Dunaui Városi Szakképzési Centrum 6 tagintézményének diákjait ünnepelték, akik a szakma kiváló tanulója versenyen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az ünnepségen a centrum vezetősége is méltatta a diákok teljesítményét. A kiváló tanulók eredményei többek között Piros Marian kancellár, Féli András szakmai főigazgató helyettes és Magyar András főigazgató ismertette és értékelte. Ahogy a főigazgató kiemelte, a generáció közti párbeszéd viszi előre a világot, és ebből az együttműködésből születtek az ő sikereik is. Megfogadták a mestereik tanácsát, és figyelték őket a műhelyben, a tanteremben, és a tehetségük révén csodás eredményeket értek el. Hogy pontosan milyen eredményekről van szó, a beszámolóban megtalálják a duol.hu hírportálon, szívből gratulálunk, vannak fent fotók is egyébként. Most Arás legnagyobb slágere következik, ez a Temptation című felvétel itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en elég gyorsan pörög a szombat délután és az egész hétvége, de hát ehhez talán már a legtöbben hozzászoktunk dunaújvárosi hallgatók. A neve Molek Csongor, este 6-ig jelentkezem még a stúdióból a legnagyobb kedvencekkel. Az utcsó közös óránkat pedig indítja mindjárt a French Affair és szól a My Heart Goes Boom című felvétel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Ma lesz az országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Péntekig minden diák megkapta a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb, mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kultkikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenés estek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható, néhol lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északkeleti északi szél a Tiszán túlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Fejlesztés a Széchenyiben, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében, Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az útjó közös felvonás beindítjuk még. Így szombat késő délután itt a 93 egy Veszte Femen, Dunaújváros és a környék. Üdvözlöm a hallgatókat, gondolom akadnak olyanok, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. A mikrofon mögött Molek Csongor és szólnak még az örök slágerek a folytatásban is. Kezdünk a French Affair-rel és szól a My Heart Goes Boom.
0: 93 egy Veszte Femen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, kedves dunaújvárosi autósok. A 62-19-esen a 7-9-es kilométer között útszűkület van érvényben, tudják, Dunaújváros Mezőfalva Sárbogárd összekötő úton. És az 51-05-ösön a Apostak-Solt összekötő út 5-7-es kilométerének környékén is félpályás lezárás lassítja a haladást. Itt is útkarbantartási munkálatokról van szó. Aki vezet jelenleg és van egyéb infója közlekedéssel összefüggésben, kérem jelezze felénk 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Fragma egyik örökslágere szól a folytatásban. Eredetiben ez a Tokes Miracle című dal.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, az életmentő ismeretek, újraélesztés és első segélynyújtás a gyakorlatban című program a Senior Akadémia Plus keretében valósul meg, a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezetének szakembereivel. Az első segélynyújtó képzést Fett Katalin, a szervezet vezetője és munkatársa tartja, aki valós helyzetekre készíti fel a résztvevőket, olyan szituációkra, ahol minden másodperc számít. A program célja pedig, hogy közérthető módon mégis gyakorlatiasan adjon át kulcsfontosságú első segélynyújtási ismereteket. Hát a tematika többek között a következőket öleli fel, például újraélesztés alapjai, defibrillátor használata, a dunaújvárosi defibrillátorok elhelyezkedése, vérzések ellátása, háztartási balesetek kezelése is még sorolhatnánk. A képzés felépítése pedig ideális azok számára is, akik még nem rendelkeznek előzetes tudással. Május 6-án szerdán délután 2-től már volt egy képzés a Dunamenti Regionális Népfőiskola előadó termében. A további információkat a duol.hu hírportálon megtalálják. Britney Spears énekel most, és szól a korábbi nagy kedvenc tőle, a Stronger.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Maxi Priest felvétele következik szombatra. A következő dallal én elbúcsúzom, dunói városi hallgatók. Ez a Close to You című felvétel. Szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek, és további kellemes késő délutánt. Nagyon szép hétvégét, jó pihenést! Holnap már megint vasárnap, viszont a délutáni órákban itt leszek a stúdióban. Remélem, hogy találkozunk. 3 órától jelentkezem majd. Molek Csongort hallották, a legjobbak a dunói város.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fejlesztés a Széchenyiben, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Rendhagyó programmal folytatódik a Senior Akadémia Plus Dunaújvárosban. Ezúttal az Intercisza Múzeum kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. A május 14-én csütörtökön délután megrendezésre kerülő program során a résztvevők olyan helyszíneket is bejárhatnak, amelyek a látogatók előtt általában zárva vannak. A különleges sétán dr. Szabó Antal Tibor régész és Kronászt Margit történész múzeológus mutatja be saját munkahelyét, az Intercisza Múzeum rejtett tereit és a múzeumi háttérmunka érdekességeit. A program részeként a múzeum pincéjébe is megtekinthetik a résztvevők a tárlatot. A gyülekező délután 3:42-kor lesz az intézmény előtt, a séta pedig 2 órakor indul.
3: Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
2: Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 23-28 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balaton fagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma. Ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6-7-ig valam White Boy, a 7-től pedig szombati rezidensünkkel Slim Fittel a lemezjátszók mögött. Én

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni, és úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És a korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: R&B, rap, hip-hop, mixben. Minden szombaton 6-tól 8-ig. A második fél idő Slim Fit Szabijé lesz. Gyors helycsere, és Szabijé lesz a lemezjátszó. Pár percen belül a lemezjátszó. Pár percen belül, szóval nem sokára innen folytatjuk, senki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Pentelén követik a gólyák életét, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt hetekben Pentelén több esemény is felkeltette a helyiek figyelmét. Április elején még csak az egyik madár tért vissza a fészekbe, később azonban megérkezett a párja is. Nem sokkal ezután a webkamera egy látványos összecsapást is rögzített. Egy idegen gólya próbálta elfoglalni a fészket, de a heves csőrharc végén a betolakodó maradt alul. A szakemberek szerint az ilyen konfliktusok természetesek a költési időszak kezdetén. Mostanra azonban megnyugodott a helyzet, a gólyák felváltva vigyáznak a tojásokra, és már teljesen berendezkedtek a pentelei fészekben. A fehér gólyák tojásainak költési ideje általában 4-5 hét, így az első fiókák akár már május közepén is kikelhetnek. A pentelei gólyafészek története néhány évvel ezelőtt indult el, összefogással. A korábbi fészket felújították, majd egy újabbat is kialakítottak az óvárosban. Részletek a Duna Online oldalán. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Fejér vármegyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárástól. Kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés, délután 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Best FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Azt elsújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól. Nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek. És szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 2000-es évekből érkezik az a fiúbanda, aki nők millióinak, hogyha nem milliárdjainak tekerte el a fejét, és hát mindenhol, minden egyes országban megpróbáltak egy hozzájuk hasonló, mondjuk úgy, hogy zenekart vagy fiú

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a
1: Best FM-en. Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáró hajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futózápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékünt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta. Most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pump It.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

még meg is. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms, bizony, bizony, mennyi szép emlék jön elő. Úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangomban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer-kétszer-háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes rác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk akármikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: makes the fellas go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B.
2: Ez a Night Shift, a

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a napsztárja. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Candy Bösszös srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért? Mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat. És ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián Juli és Zuhecker kezd. Ez kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen időjárás vár ránk a holnapi nap folyamán. 16 fokra ébredünk, 26 lesz napközben, nagyon jó, viszont eléggé szeles napunk lesz, közepes felhőzettem. Hát ez van, viszont már azért én úgy érzem, hogy közeledik a nyár és közeledik a jó idő, mert hát 26-27 fok, az már nagyon jó. Na meg Meredith Brooks is nagyon jó, hiszen jön a Bitch!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a nő, akinek a csípő mozgása hát szó szerint elvarázsolja a férfiakat minden egyes alkalommal, és nagyjából az egész férfi társadalom nem érti, hogy az FC Barcelona egykori futballistája Gerard Piqué hogy lehetett ilyen hülye. De hát ki tudja, ez van. Jön Shakira, ez az Underneath Your Clothes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább? Hát persze, hogy a legjobb zenékkel. Most például Michael Bublé érkezik, ez az I Believe in You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg aztán pláne, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek minden jót, szép éjszakát, jó éjszakát, szép álmokat, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1975, we brought you an album with a song.